librinde zezeze vele kutonda bahina nanosa vele lokonde le bahina nosa bale yana na maneisa.